0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó estét, Sziget-Szent Miklós! Halljam a hangokat! Mindenki jól érzi magát? Szuper! Igen, tisztelt közönségünk! A mai este folyamán nem egyedül leszek itt a szorítóban, hiszen a kínai tévé adja ezt a mai gálát. Ráadásul az egyik legkomolyabb megye, ahol nagyon szeretik az ilyen jellegű kombátsportokat, Hunnan megye, a Hunnan TV fogja adni, úgyhogy felkérem a kínai ringspeaker kollégát, hogy fáradjon fel ide a szorítóba. Őt úgy hívják, hogy Quan Fen. Egy nagyon nagy tapsot szeretnénk neki kérni.
1: Hello, hello. See you.
0: Servus.
1: 展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。亲爱的观众朋友们，这里是匈牙利首都布达佩斯，大家晚上好。United Kingdom，新时代新文化，武林风环球拳王争霸赛布达佩斯站的比赛现场，这是武林风首次走进匈牙利，和中国一样，匈牙利有着悠久的历史和优秀的传统文化，和我们中国呢。 也是老朋友，好朋友，从黄河到多瑙河，这也是一场我们和老朋友之间跨越万里的相聚。那今天晚上，武林风的中国勇士将与匈牙利的格斗勇士在这个擂台上展开一番切磋，为世界的拳迷奉献一场格斗盛宴。 武林风决战多瑙河。 现在开始。好，接下来呢是男子80公斤级的一场比赛了。即将走上擂台的红方运动员，曾经 TKO 俄罗斯名将谢尔盖，一战成名，与国内的众多的顶尖高手都有过招，拿到了34胜13负一次 KO 的战绩。他来自山东象王格斗俱乐部。 准备好大家的热情，我们欢迎狂蟒，伯福凡。

0: Hölgyeim és uraim, megérkezett a piros sarokba Bofufán!
1: Hölgyeim és uraim, érkezik az egyik legeredményesebb magyar versenyzők, 17-szeres magyar bajnok, Superfight Series, Muay Thai Európa bajnok, VFC K1 világbajnok, 29 éves, 184 cm magas, 2 hónapot készült Tájföldön, erre a csatára, 20 győzelem, 3 vereség a mérlege. Tisztelt közönségünk, Magyarországot képviselve érkezik a kék sarokba a mi vörös skorpiónk, Tóth Csaba!

Dinár képviselve megérkezik Csajé Hui! A hazai versenyző szintén 23 éves, 178 cm magas, a budapesti Perfect Fight Club versenyzője, Unified Muay Thai világbajnok, VFC háromszoros Muay Thai magyar bajnok. 13 győzelem, 4 vereség, 8 KO a mérlege, érkezik a kék sarokba, reméljük az első magyar győzelmet hozza, Horváth!

0: világot képviselve megérkezik ide hozzánk a szorítóba, Horváth Domini!
1: Következik az első meccs.
2: 好的，进入到了67公斤级的一场比赛了，就是中方战队的蔡杰辉。
3: 嗯，对这，很凶啊，多米尼克。两个人今年都是23岁的年纪啊，在纸面数据上，霍尔瓦特是比蔡杰辉高了2公分，臂展上蔡杰辉188公分有6公分的优势。

A magyar versenyző hölgyeménye, ahogy mondottam, volt 158 cm magas, 28 éves, a Hajdúságból felköltözött Budapestre, csak hogy még profibb körülmények között tudjon készülni a Thai Box és Kágy mérkőzéseire, de az ökölvívó sportágban is jártas, ott országos bajnoki címet szerzett. Kickbox magyar bajnok, Iska Kágy világbajnok, 25 mérkőzéséből 22-t megnyert, ebből 10-et KO-val. A Perfect Fight Club versenyző érkezik, köszöntsük őt nagyon nagy tapssal, a kék sarokban, Fúró!

Hölgyeim és uraim, megérkezett a piros sarokba Liu Mengyang! A most következő harcosunk a budapesti Perfect Fight Club versenyzője. 30 éves, 183 cm magas, az RFA szervezet világbajnoka, a Super Fight Series Európa bajnoka. Mérlege, 30 mérkőzés, 25 győzelem, 20 KO. Érkezik a kék sarokba

0: 点累吧，还有20多秒的时间。就是进攻端的压力和能力还是非常明显的，只是感觉多米尼克塞莱斯基在第二回合，的确是改变了一个自己的进攻逻辑。你看第二回合和第三回合明显两个人的状态。来看一下这场比赛的最终结果。
1: Egy hangbontozás a győz. Becski! A Kratos Kft-től Székely Sándor urat kérjük meg díjátadásra, köszönjük neki, hogy támogatta a gálát.
2: 感谢武龙体育对本赛事的大力支持，本次比赛竞赛用品由武龙体育独家赞助。
1: Az iska világbajnokság első helyezettje volt, az IFMA magyar bajnokságon szintén első helyezést ért el, 2 profi mérkőzéséből mind a 2 megnyerte. A múlt héten a győri Vendetta gálán is osztotta a pofonokat. Érkezik a kék sarokba Krasznai Kende!

0: versenyzője fog ma küzdeni a piros sarokból. Őt úgy hívják, hogy Borsodi Mátyás!
1: 接下来呢是一场72.5公斤级 K1 规则的比赛，南方运动员，今年22岁，身高米81 ，SK 世界锦标赛第一名的获得者，他的名字叫 Klaus Neukert。